0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan lezárulhat a hetes cikkelyes eljárás, hőségriasztás él, nem érdemes hanyagolni az olvasást a nyáron. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormányfő hangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Él a nyár első hőségriasztása. Mától másodfokú figyelmeztetést adtak ki az ország egész területére. Egészen kedd éjfélig tart az extrém hőség, mely még az egészséges szervezetet is megviseli, de a kisgyerekek, az idősek, a várandósok, valamint a szíves érrendszeri betegséggel élők különösen veszélyeztetettek. Fontos, hogy igyanak sok vizet, kerüljék a fizikai munkát, hűtsék le magukat gyakran, és gyermeket, állatot semmiképp ne hagyjanak az autókban. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat, figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28% is eshetnek, és akár 36% is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Itt a múzeumok éjszakája. 500 helyszínen több mint 3000 programmal várják ma az érdeklődőket az ország legnagyobb kulturális eseményén. Például rendhagyó kiállításokkal, különleges tárlatvezetésekkel, koncertekkel, filmvetítésekkel. A gyerekek külön programokra készülhetnek. Részletek a muzei.hu oldalon. Végül pedig néhány szó az időjárásról. Fokozódik a kánikula, forró napos idő várható ma. Egy-egy zápor, zivatar csupán északon és a középső tájakon alakulhat ki a gomoly felhőkből. A nyugatias szél csak nyugaton, északnyugaton élénkülhet fel. A meleg reggelt követően pedig délutára 31-36 fokot mérhetünk. Késő estére pedig csak 19 fokig hűl le a levegő. A következő napokban is ehhez hasonló idő várható, több záporral, zivatarral, gyakran viharokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a Jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reál tárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakás, itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, Egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 kúvik fiókát mentettek meg az NHS Zoonok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelep helyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a Tisza

0: megbízható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt, jó hétvégét, és hát jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van szombata, a Rafael nevű kedves Best FM hallgatók névnapja. Nekik és a szülinaposoknak is jöhet egy üzenet. 0620 55 55 155, mindjárt Tupac, előtte még Pápai Jóci, mindenek előtt Jerry Hellivel jön, ami Chico Latinoval. Max M. Levente vagyok.
1: Best FM.

0: a legjobb zenék.
1: Hello, jó reggelt kívánok, és jó hétvégét is. Remélem már mindenki a hűtőtáskát pakolja, mert hogy itt a nyári szünet, a nyárias kánikulai hétvége, aki pedig még félálomban van, annak jöjjön Roger Sanchez 2001-es Grammy-díjas House himnusza, ami hát remélhetőleg egy picit elindítja a nap.

0: a mesét. Best FM a legjobb zenék. 31-36 fokos kánikula, forró, nyári, igazi strandidő lesz ma, és holnap is, talán még holnap egy fokkal melegebb is, mint ma. Szóval irány a vízpart, vagy egyenesen Calabria, Destination Calabria címmel Alex Gaudinoék folytatják. Destination Unknown.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a Jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Rest FM, a legjobb zenék. Lassítunk egy picit a tempón, nem így a kánikula. 31-36 fokos hőségre készülhetünk ma. Elkezdődött a vakáció, úgyhogy semmi rohanás, jöjjön egy igazi, időtlen klasszikus 96-ból. A Fugees ezzel a dallal letarolta a világot. Lauren Hill hangjába pedig az egész bolygó beleszeretett. Bár a tagok útjai azóta külön váltak, ez a zene örök maradt. Killing Me Softly a besten.

Best FM a legjobb zenék, sarokban munkaruhával, mert hogy dübörög a hétvége és a nyár, persze kitartást azoknak, akik ma is tartják a frontot. Most három olyan gigasztár fog össze, akik külön-külön is megtöltenek egy stadiont. Madonna, Justin Timberlake és Timbaland 2008-as zseniális kollaborációja, a 4 Minutes következik. Kinek hány perc kell, hogy készen álljon a strandra? Nekik elég 4?

0: Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! A hétvége és a nyári szünet első reggelén. Tegnap véget ért az idei tanév. Ha pedig a család felkerekedik és irány a vízpart, és ha van közlekedés, info, akkor jöhet a hírek alatt is 0620 55 55 155. A hírek után a Tégdetet halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Alacsony a Balaton vízállása. Aggodalomra nincs ok. Elbúcsúztak a régi szovjet helikopterektől. 10 hektár búza égett le Kengyelnél. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
2: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből. Ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok. A légmozgás többnyire mérsékelt lehet.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Ezt a FM, a legjobb zenék. Itt a nyári szünet és a nyár legrövidebb éjszakája, amit hát valljuk be, bűn lenne átaludni. A brit Fats & Small gondoskodik a hangulatról, a Feel Good a dallamos house aranykorát idézi. Jó reggelt, jó hétvégét, jó nyári szünetet itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra, és most már nem csöngetnek be. Egyrészt, mert hogy szombat van, másrészt már hétfőn sem fognak, elkezdődött a nyári szünet. Én a következő órában biztosan hozom a Red Hot Chili Peppers dalát. És itt lesz a Halott pénz is, Bály Alexszel. Nulla 55 telefon, SMS, Viber, jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu Látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította, és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elkezdődött a vakáció, az életre szóló kalandok időszaka, nyár, Adventure of a Lifetime, ez a címe a Coldplay óranyitó dalának is. Itt lesz mindjárt a Flip the Script, és Usher is Lil Jonnal és Ludacrisszel. Yeah! Végre vakáció, úgyhogy óvatosan az utakon, kedves autósok, sok lesz a bicikliző, rollerező gyerek, vigyázzunk rájuk, és ők is vigyázzanak magukra. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM a legjobb zenék, 9 óra elmúlt, a nap pedig már ezerrel süt, ma is nagyon meleg lesz, 31-36 fok között a maximum. Vigyázunk magunkra a hőségben, és hihetetlen, de elkezdődött a nyári szünet itt a nyár minden értelemben. És hihetetlen az az Unbelievable a címe a brit IMF 90-es slágerének, és ezzel a zseniális indie rock és pop hibriddel hódították meg a világot, és ez a daluk vezette az amerikai slágerlistát is.

Best FM, a legjobb zenék. A nyári napforduló alkalmából maximumra tekerjük a fordulatszámot a fedélzeten. Jelentem, jön a Black Eyed Peas, akik fogták Dick Dale legendás surf rock gitár témáját, amit a Ponyvaregényből is ismerhetünk, és gyúrtak belőle egy olyan party bombát, amitől még a nap te is táncolni kezd a hátunkon. Hangerőt föl, pump it a besten!

Last FM, a legjobb zenék. Végre elkezdődött a nyári szünet, úgyhogy nyugi, semmi stressz, no pánik, végre itt a nyár és a megérdemelt pihenés, a telefont érdemes a repülőüzemmódba tenni. A francia DJ Laurent Wolf 2008-ban megírta a tökéletes elektronikus lazítást Eric Carter zseniális vokájával. Elő egy jéghideg frissítőt, és csak élvezzük a No Stress-t a veszten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 óra, jó reggelt kívánok, jó hétvégét, jó nyári szünetet. Június 20-a friss hírei után jön egy újabb óra a legjobb zenékkel. Itt lesz a lassan foci VB nagykövet asszonyá avanzsáló Shakira. És zenél a Bell Hello is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a Jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, kellemes délelőttöt, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. 10 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, június 20, a Rafaelek névnapja, és ahogy említettem, szombat, egyébként az év 171. napja ez már. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, ha még nem hallottuk elégszer a forróság szót az időjárás jelentésben, akkor inna tromfol rá, jön a hat, azaz forró a beszten.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 10 óra elmúlt, és ebben a kánikulában biztosan jól esik mindenkinek egy kis extra kényeztetés. CJ Lewis 94-ben hozta el nekünk ezt a hamisítatlan napsütötte reggae pop lüktetést, ami eredetileg egy 60-as évekbeli sláger volt. Jöjjön egy kis édesség, Sweets for my sweet a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Best FM, a legjobb zenék itt, a nyári szünet, és nem kell feltétlenül repülőre szállni ahhoz, hogy a francia rivierán érezzük magunkat. A kánikula itt is adott, és hát vízpartjaink is vannak azért nekünk is. Ráadásul ezen a hétvégén lesz a nyár legrövidebb éjszakája. Érdemes már most megalapozni a parti hangulatot. DJ Antoine és Timati 2011-es Yacht House meg a slágere szól pillanatokon belül a Welcome to Saint-Tropez.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 102.4 Best FM.
5: 102.4 Best FM.
4: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is 11 óra, a délelőtt utolsó órája előtt jönnek a legfrissebb hírek, utána pedig többek között a tankcsapda.
2: Álmomban Pesten megjelent Isten azzal, hogy feketére festem.
1: És Eagle Eye Cherry is. Ha dugó baleset van valahol, bárki bárkinek üzenne, 0620 55 55 155 a számunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel kimúlhat a hetes cikkelyes eljárás. Kell az agytorna, nem tesz jót a diákokkal a hosszú nyári szünet. Mesés vagyont vár a spanyol naftól, Shakira. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított úgynevezett hetes cikkelyes uniós eljárás, jelentette be a miniszterelnök Brüsszelben. Magyar Péter hozzátette, ez azért indult el, mert az előző kormány alatt a jogállamot, a demokráciát érintő leépülést tapasztaltak itthon az európai intézmények. A kormány főhangsúlyozta, az Európai Bizottsággal nemrégiben kötött megállapodás és a kormányzat antikorrupciós intézkedései elegendőek ahhoz, hogy megszüntessék az eljárást. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév szeptember 1-én kedden kezdődik majd. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig a felsőoktatásban tanultak. Úgynevezett rejtett képességvesztést hozhat a nyár a tanulóknál. A GEM tanulási központ szakmai vezetője Bohács Krisztina intelligencia kutató szerint az iskola nélküli hosszú szünet alatt gyengülhetnek a matematikai készségek, az olvasási rutin és a koncentráció is.
2: Matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek 28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez kapcsolódó alapképességek. Ez a lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már.
1: Rengeteget költ majd rászoruló gyermekek oktatására és gyógyítására Shakira, legalábbis ezt ígérte, miután kiderült, hogy 60 millió euróra számíthat a spanyol adóhatóságtól. Bírósági végzése is van már arról, hogy jogtalanul kötelezték adófizetésre még a 2010-es évek elején, amikor romantikus kapcsolatban élt akkori szerelmével, a Barca futballistájával, Piquével. A kolumbiai sztár kijelentette, várja az utalást, és az sem érdeklik, hogy a madridi hivatal fellebbezett a döntés ellen. Szerinte fizetniük kell, mert éveken át csalónak állították be minden alap nélkül. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó hétvégét, jó nyári szünetet kívánok. Június 20-a van, 11 óra elmúlt. Max M. Levente vagyok. Craig David és a Seven Days Indit. Érkezik NST és az Aesop Bass és a Compact Disco is. Ha dugó, baleset, névnapi, szülinapi köszöntő van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, bár a Bananarama énekelte meg először a svéd popgyáros Aesop Bass 98-as verziója. Végre elhozza az igazi, füllett strand hangulatot június 20-án szombaton a nyári szünet első hétvégéjén. Kegyetlen a nyári hőség, persze aki szeret strandolni és imádja a vízpartot, annak minden perce ajándék, főleg most, hogy elkezdődött a vakáció, ugye? Vigyázzunk magunkra azért a hőségben, védekezzünk a napszúrás ellen, irány az árnyék, és indulhat a kegyetlen nyár. Cruel Summer az Aesop Bass-től itt a Westen.

üzenet a távolból. Most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom, úgy emél.

0: Best FM a legjobb zenék lassan délben, és mielőtt bedobnánk az első lángost a parton, repüljünk egyet méghozzá vissza az időben 2000-ben. Nelly Furtado az I'm Like a Bird-del robbant be a köztudatba, és azonnal bezsebelt érte egy Grammy-t is. Könnyed, szabad és friss, pont olyan, mint amilyennek egy tökéletes hétvége indulásának lennie kell. Jó pihenést, jó nyári szünetet kívánok. Mindjárt szól az I'm Like a Bird itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
2: Fordam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Mindjárt dél, jó étvágyat az ebédhez, megjött B. Németh Dia, aki Avril Lavigne dalával indítja a szombat délutánt. Várok mindenkit holnap reggel 6 óra 10-kor, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Boltivíz helyett újra tölthető kulacs, ez a nyár csoda fegyvere, rendőrök lepik el a játszóterek környékét. Az anyák is tehetnek azért, hogy a férfiak jobb apák legyenek. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését, akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot, ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten, több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyermek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, a gyerekek csak akkor üljenek rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukósisak, megfelelő védőruházat. Betiltják a mesterséges intelligencia felhasználását az általános iskolákban Norvégiában. Az ősszel induló tanévben nem hívhatják segítségül a diákok sem a tanórákon, sem a házi feladatok elkészítéséhez. Azt mondják, azért van erre szükség, hogy rendesen megtanuljanak írni és olvasni. Emellett vegyék a fáradtságot és gondolják át, miként lehet megoldani egy-egy összetettebb problémát, és ne várjanak kész válaszokat az MI-t használó alkalmazásoktól. Fontos keresni a kapcsolódás lehetőségét az apa és a gyermek között. Erre hívja fel nem csak az apák, hanem az anyák figyelmét is a Férfiak Klubja alapítója. Bedő Imre szerint az idő és a figyelem a legfontosabb. Akár holnap az apák napján is lehet új fejezetet nyitni.
2: Aktívan kell keresnünk a megszólalás, a szeretet kimutatásának, a kapcsolódásnak a lehetőségeit. Minden olyan lépés, amiből a kötődés megerősödik a gyerekével. Tehát olyan témák kerülnek elő, amiben apa kompetens, és valami olyat tesz hozzá, ami élményként marad. Abban, amit mond, amit képvisel, egy örökséget tud hagyni.
1: 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét, mindenkinek június 20-a van. Ma a Ráfaeleket köszönhetjük névnapjuk alkalmából, Isten éltessen titeket, és persze minden születésnapost ünnepeljünk együtt a Best FM-mel, és töltsük együtt ezt a napot is a mikrofonnál, már Bénémet Dia délmúlt néhány perccel, ami azt jelenti, hogy indul is a Best délután a legjobb zenékkel. Indítok is Avril Lavigne-nel, szól a Complicated.

Ezt a legjobb zenék. Szinte berobbant a nyár, és a következő napokban is forróságra lehet számítani. A mai napon egyébként többnyire ilyen száraz időnk van. A légmozgás is gyenge, vagy mérsékelt. A délutáni csúcshőmérséklet pedig 31 és 36 fok között alakul, úgyhogy több helyen is forróságra számíthatunk a mai napon és a holnapi napon is, úgyhogy mindenki vigyázzon magára. Fontos a folyadékpótlás és a fényvédelem is. Ezek a legalapabb dolgok. Na meg a legjobb zenék a folytatásban is itt a Besten.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: Best FM.
3: It's been a long time. We shouldn't have left you. Without a dope beat.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M1-esen továbbra is a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták, ezért nagyon kell figyelni. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az áttelelési pontokban mindenki óvatosan vezessen és vegye figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. A 26-os kilométernél Herceghalomnál átépítik a csomópontot, így Budapest irányában lezárták a lehajtóágat. Jelenleg csak a felhajtóág lehetséges. A kijelölt terelőút a következő 22-es jelű Sasfészek-tó pihenőhely. És a szélesítési munka kapcsán Budapest felé a 61-es kilométertől a 19-es kilométerig továbbra is csak a belső, illetve az ellenkező oldal belső sávja járható. Az M1-esen Hegyeshalom irányába a külső és a leálló sáv használható. A 61-es és az 56-os, illetve a 34-es kilométernél kialakított áttereléseknél át lehet hajtani a szemközti oldal belső sávjára, de aki ezt választja, tudnia kell, hogy így egészen az M0-as autóútig nem tud lehajtani, vagyis sem a csomópontokat, sem a pihenőhelyeket és a töltő állomásokat sem tudja használni. Ami még fontos ezzel kapcsolatban, hogy aki a külső saját oldali sávot választja, az viszont számítson rá, hogy az erős forgalom, teherforgalom miatt gyakran áll össze a kamionsor, akár több kilométer hosszan. Ebből a sávból viszont a csomópontok, a pihenők és a benzinkutak is elérhetők. Balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legtutibb délutáni slágereket hallgatjuk a folytatásban, és jó hétvégét mindenkinek, érdemes maradni, hiszen hozom hamarosan a Blaha Louisianát is. Jön a Nem Ereszt, és ATB is itt lesz rögtön a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
2: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, a hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
3: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőhullám, kiadták a legfontosabb figyelmeztetést. Busz és autó ütközött, végzetes baleset a Bakonyban. A Kolbásztól a Rozéig indul a Nébih razziája. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Itt a nyár első hőhulláma, még a jövő hét első napjaiban is legalább 35 fokra számíthatunk napközben. Egyelőre kedd éjfélig tart a másodfokú hőségriasztás. Az ilyenkor szokásos intelmek közül a két talán legfontosabbról beszélt rádiónknak, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvívője Dóka Imre.
2: Napon vagy akár csak szélárnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesabban tartózkodni. Soha egyetlen persze se hagyjunk gyermeket, idősembert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalomban érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál, lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, ezt írta közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. Személykocsival ütközött egy menetrend szerinti autóbusz délelőtt a Veszprém vármegyei Csetényben. Az autó vezetője meghalt, a járaton a sofőrrel együtt úgy 40-en utaztak, közülük 8-an sérültek meg. Szinte azonnal több mentőegység és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre, míg vizsgálják, mi okozta a balesetet a Bakonyi település határában. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. No és a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. 36 fokos csúcsot hoz a mai nap, sok napsütéssel, fátyol és gomoly felhőkkel, ugyanakkor délután helyenként lecsaphat egy-egy zápor, zivatar, erős szélrohamokkal. Erre leginkább északkeleten és a középső ország részben lehet esély. A vasárnap is tartogathat zivatarokat, akár felhőszakadást és jégesőt is, 34-37 fokra készülhetünk. Hétfőn és kedden is marad a rekkenő hőség, napközben 35 fokkal és már trópusi éjszakákkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Egy óra után is folytatódik a szombati Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és megyünk is tovább azzal a német lemezlovassal, aki 1992-ben kezdett el a zenével foglalkozni, de a siker csak 6 éve később érkezett el, amikor megjelent az első szólóalbuma, a Movie Melodies. Következik ATB és a The Summer itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, egy német pop és dance előadó következik most, aki a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején lett ismert karrierjét DJ-ként és háttérzenészként kezdte, majd aztán saját dalokkal vált nemzetközi szinten is sikerré. Az If You Believe és az I Feel Lonely hozták meg számára az áttörést Európában. Az utóbbi érkezik is itt a Best FM-es kedvencek között, ami bizony hozzájárult ahhoz, hogy Sasha ne csak DJ-ként, hanem pop énekesként is ismerté váljon.

0: Best FM legjobb zenék, itt vagyok az utak híreivel, továbbra is az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leállósávon halad. Ez okozza a lassulást a 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Budapest irányában a 48-as kilométernél lévő Szárliget csomópont lehajtóágán munkavégzés miatt útszükület van érvényben, és Tata térségében is érdemes figyelni. A 71-es és a 72-es kilométer között építési munka miatt mindkét oldalon sáv elhúzással külső és a leállósávon halad a forgalom. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik a főváros irányába autózók, a külső és a leállósávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
2: 102.4 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék szólnak a folytatásban is itt a Best FM-en, úgyhogy érdemes minket választani, már csak azért is, mert most jönnek a legfrissebb hírek, de nincs megállás, hozom a New Level Empire slágerét is. Jön az Áthajózhatnánk, és a Morcsiba is itt lesz, rögtön a hírek után.
2: Walking free in harmony. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék. Do up a do up shoe.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Életbe lépett a vörös kód a kánikula miatt. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, holnap kezdődik a csillagászati nyár. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, felkészült a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer a kánikulára. A vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, a szociális intézményeknek pedig ilyenkor be kell fogadni a hajléktalanokat a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőségriadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idős emberekre, a kisgyermekekre, a fogyatékossággal élő emberekre, a krónikus betegekre és a hajléktalan emberekre is. Ilyenkor ugyanis ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Kánikula várható sok napsütéssel, helyenként borulhat be jobban az ég, keleten és a középső tájakon előfordulhat zápor, zivatar, a nyugati határvidéken akár felhőszakadás és jégesővel. A szél zivatarok környékén viharossá fokozódhat, 31 és 36 fok között alakulnak a csúcsok, késő estére 21-30 fok közé hűl a levegő. Holnap is marad a hőség, délelőtt sokat süt majd a nap, de délutántól már több felé lehet eső, zápor, zivatar, néhol felhőszakadás is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Kelemes hétvégét mindenkinek, folytatódik a Best délután 2 óra múlt. Néhány perccel én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább a szombat délutánban a Morsibával, méghozzá a 2000-ben megjelent slágerükkel, amelynek az üzenete türelemre és kitartásra búzdít, utalva arra, hogy a jó dolgok idővel alakulnak ki. Rome wasn't built in a day,
0: Best FM.

0: is evezek, szerintem utoljára szeretek, elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Best FM, a legjobb zenék, a Take That-tel folytatjuk, ami 1993-ban jelent meg, és az egyik legnagyobb korai slágerük lett a bandának. Egy érzelmes balladáról van szó, amelyben Gary Barlow énekli a fő részeket. Ugye karácsony környékén lett különösen népszerű, és több országban listavezető volt. A Take That-é a terep a következő percekben. Szól a Babe a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infókkal megyünk tovább. Az M3-ason például Bakk térségében aszfaltoznak, ezért a 48-as és a 38-as kilométer között a Budapest felé haladókat a belső és az ellenkező oldal belső sávjára terelik, a Vásáros-Namény felé autózók a külső és a leálló sávot használhatják. Aztán Vásáros-Namény felé 60 térségében az 57-es és az 59-es kilométer között burkolat felújítás miatt lezárták a külső sávot, mellette két sávon halad a forgalom, nagyon lassan, úgyhogy kitartást arra felé. Az M5-ösön átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét északcsomópontot, jelenleg a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon le is a felhajtóág sem használható, és megnyitották a Budapest felé vezető oldalon az M5-ösön a 74-es kilométernél lévő Kecskemét centrum, Békés Csaba csomópont M44-es autóúti felhajtóágát, így az M44-es autóútról érkezők már a gyorsforgalmi út elhagyása nélkül tudnak az M5-ös Budapest felé vezető oldalára felhajtani. Az ideiglenesen használt felhajtóágat lezárták, így az 5-ös főútról érkezők is ezt a csomóponti ágat tudják használni. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Budapest FM a legjobb zenék, a New Lover Empire slágerét hallgattuk, ez volt az Áthajózhatnánk, és perceken belül érkeznek a legfrissebb hírek is, hiszen mindjárt itt a 3 óra, a következő óra pedig már megtöltve a legeslegnagyobb kedvencekkel, jön például Lenny Kravitz a Fly Away-jel, itt lesz a Magna Cum Laude is, Árás és Rebeka pedig indítja is a következő órát a Temptation-nel, úgyhogy érdemes maradni, most pedig George Michael slágere szól, ez a Freedom, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a Jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította, és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, Egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zónok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelep helyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: Mind az automata működi, a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a Hungarom egy piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1.015.000 forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: A Tisza Virág Fesztivál utolsó napján vagyunk, plusz ez a múzeumok éjszakája, úgyhogy van mindenféle program a városban és a térségben. Emellett pedig mi szuper előadókat hozunk most délutára is. A stúdióban már Fodor Attila üdvözlet. Mindjárt itt van Lenny Kravitz és a Magna Cum Laude, de most árással kezdünk.
0: 102.4 West FM.

Vasárnap is még hétfőn lehetnek záporok, de utána száraz napos idő ígérkezik. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ráadásul úgy tűnik jól be is fűtenek nekünk, de hát ezt vártuk, ezt szerettük volna, ugye? Holnap napközben a megnövekvő gumoly felhőzetből több helyen fordulhat elő eső zápor, viharos széllökések is előfordulhatnak, hajnalban 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben viszont a térségben is bőven 35 fok körül lehet a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn több órás napsütése van kilátás, viszont a gumoly felhő képződésből újabb záporok várhatóak majd. Az északi-északkeleti szél többfelé megerősödik majd, hétfőn is 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden még a napsütés mellett lehet olykor felhő az égen, de már csak kicsi az esélye az esőnek. 32 fok körül alakulnak majd a csúcsok, szerdától viszont szinte zavartalan napsütésre és 30-34 fok közötti legmagasabb nappali hőmérsékletekre számíthatunk. Most ünnepelné születésnapját Dargai Attila, aki megalkotta Pompomot, Vukot, Gusztávot, az erdő kapitányát, Szafit, Ludas Matyit, és többek között Vilita Verebet, vagyis gyerekkorunk emlékezetes figuráit. A Backstreet Boys egy emlékezetes dalai most, Larger Than Life.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Elérkeztünk a Tisza Virág Fesztivál utolsó napjához, a Borházak utca és a Kézműves Vásár mellett. Foci VB park is van, illetve a parkmoziban ma még meg lehet nézni este 9-től a napsütötte Toszkánát. A park színpadon 20.15-től Iván Szandra után a Ceglédi látható, a Maláta színpadon 19 órától fellép a Varga Tibor trió és Csapó Krisztián, utána Ria Live Tina Turner emlékkoncert is lesz. A Kőrösi Mögy Fesztiválon a Cifra kertben ma 18 órától Chris Rudy élő koncert lesz, 20.30-tól pedig Honey Beast koncertet tartanak. Ma van a múzeumok éjszakája, a Damjanich János Múzeumban 16 órától várják az érdeklődőket, ott este 10-től még táncház is lesz a szakajtó népzenei műhelyjel, de 11:30-től lesz tűzugrás is. A szolnoki vasúti Almárium is 16 órától várja a látogatókat, ott 18 órától lesz teraszkoncert is, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora látható, de lesznek tálatvezetések és retro oktatófilmek is többek között. A Reptárban 16 órától előadások, pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is várja az érdeklődőket. A művésztelepen ma 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel és műterem látogatásokkal várják a látogatókat. A csillagvizsgálóban a naplemente figyelés mellett hold kémleléssel és űrszínházzal is várják a Best FM hallgatókat. A Bagolyvár Vadasparkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája, majd utána 8-tól rovar simogató is lesz. A Sorkatona Múzeumban 17 órától tárlatvezetések és toborzó pont is várja az odalátogatókat. Törökszent Miklóson ma a múzeumok éjszakáján még látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybáb égetés, tűzugrás, este 10-től pedig a könyvtárban családi mesés kalandozás is. Strand nyitó parti a Bátszalókon, a Tiszató strandon ezekben az órákban, ahol is este 8 órától a Happy Gang koncertje látható. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren holnap 10 órától helikopterszimulátorral, fifasátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. 89-ben az eredeti listavezető is volt, most a Madhouse jön, és a Madonna dala Like a Prayer.

104.4 BestFM a legjobb zenék. A hónap végéig tart a 4-es számú főúton a félpályás lezárás a Szent István Tisza hídon. Ezekben a napokban a Tisza Virág Fesztivál miatt még élnek a korlátozások és az idéglenes forgalmi rend Szolnok belvárosában. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. Útszűkület van a 220-as kilométernél Debrecen előtt, illetve a 224-es kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es és 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, emiatt a vasútállomást Tiszavárkony felől csak kerülővel lehet megközelíteni, mert a település felől a 46-25-ös csomópont, valamint a vasúti kereszteződés közötti szakaszt lezárták. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton útszűkület van érvényben. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárás mellett lehet autózni. Püspökladányban a Kálvin téren kell útszűkületre számítani. Aszfaltoznak Abátszalók és Tisza-Ders között. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, a 33-ason a 99-es kilométernél egy képített terelésen kell keresztülhajtani, de arrafelé a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Itt van most velünk a Kowalski meg a Vegadala 102.4 Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
1: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
2: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
1: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP Plus támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
3: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téri, meg a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
1: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szent Györgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zunok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cégtelep helyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
4: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor a mokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni, tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
1: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
5: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy végszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
1: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Holnap lesz az év legrövidebb éjszakája, ma pedig a legmozgalmasabb éjszakája az évnek, mert ugye ez a múzeumok éjszakájának napja. Én Fodor Attila vagyok, és még barangolnak, vagy éppen fesztiváloznak, közben jön majd Miller Dávid, a Negroken és a Nox, meg most indítom Madonna sikerét.
0: 102.4 Best FM.

Vasárnap és még hétfőn lehetnek záporok, de utána száraz napos idő ígérkezik. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ráadásul úgy tűnik jól be is fűtenek nekünk. De hát ezt vártuk, ezt szerettük volna, ugye? Holnap napközben a megnövekvő gumoly felhőzetből több helyen fordulhat elő eső zápor, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben viszont a térségben is bőven 35 fok körül lehet a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn több órás napsütése van kilátás, viszont a gomoly felhő képződésből újabb záporok várhatóak majd. Az északi-északkeleti szél többfelé megerősödik majd, hétfőn is 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden még a napsütés mellett lehet olykor felhő az égen, de már csak kicsi az esélye az esőnek. 32 fok körül alakulnak majd a csúcsok, szerdától viszont szinte zavartalan napsütése és 30-34 fok közötti legmagasabb nappali hőmérsékletekre számíthatunk. Ezen a napon született a Kispál és a Borz, valamint a Kiscsillag frontembere Lovasi András. Most ünnepelne Brian Wilson, a The Beach Boys vezetője. Ekkor született Lionel Richie, aki már 78-ban vezette a listát a Commodores-szal, de még a 2000-es évek elején is szuper dalokat készített. És most van a szülinapja Nigel Taylornak, a Duran Duran basszusgitárosának. A jó hangok sorát Solalma folytatja a 102.4 Best FM.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Elérkeztünk a Tiszavirág Fesztivál utolsó napjához, a Borházak utca és a Kézműves vásár mellett. Foci VB park is van, illetve a parkmoziban ma még meg lehet nézni este 9-től a napsütötte Toszkánát. A park színpadon 20.15-től Iván Szandra után a Ceglédi látható, a Maláta színpadon 19 órától fellép a Varga Tibor trió és Csapó Krisztián, utána Ria Live Tina Turner emlékkoncert is lesz. A Kőrösi Mögy Fesztiválon a Cifra Kertben ma 18 órától Chris Rudy élő koncert lesz, 20.30-tól pedig Honey Beast koncertet tartanak. Ma van a múzeumok éjszakája, a Damjanich János Múzeumban 16 órától várják az érdeklődőket, ott este 10-től még táncház is lesz a Szakajtó népzenei műhelyjel, de fél 12-től lesz tűzugrás is. A szolnoki vasúti Almárium is 16 órától várja a látogatókat, ott 18 órától lesz teraszkoncert is, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora látható, de lesznek tálatvezetések és retro oktatófilmek is többek között. A Reptárban 16 órától előadások, pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is várja az érdeklődőket. A Művésztelepen ma 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel és műterem látogatásokkal várják a látogatókat. A Csillagvizsgálóban a naplemente figyelés mellett hold kémleléssel és űrszínházzal is várják a Best FM hallgatókat. A Bagolyvár Vadasparkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája majd, utána 8-tól rovarsimogató is lesz. A Sorkatona Múzeumban 17 órától tárlatvezetések és toborzó pont is várja az odalátogatókat. Törökszent Miklóson ma a múzeumok éjszakáján még látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybáb égetés, tűzugrás, este 10-től pedig a könyvtárban családi mesés kalandozás is. Strand nyitó parti a Bátszalókon, a Tiszató strandon ezekben az órákban, ahol is este 8 órától a Happy Gang koncertje látható. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren holnap 10 órától helikopter szimulátorral, fifasátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. Itt a 102.4 Best FM-en stílusosan a Bombon és a hétvégi királylány szól most.

0: is kegyetlen, mint halottját az
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hónap végéig tart a 4-es számú főúton a félpályás lezárás a Szent István Tisza hídon. Ezekben a napokban a Tisza Virág Fesztivál miatt még élnek a korlátozások és az idéglenes forgalmi rend Szolnok belvárosában. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. Útszűkület van a 220-as kilométernél Debrecen előtt, illetve a 224-es kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es, 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es és 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, emiatt a vasútállomást Tiszavárkony felől csak kerülővel lehet megközelíteni, mert a település felől a 46-25-ös csomópont, valamint a vasúti kereszteződés közötti szakaszt lezárták. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton útszűkület van érvényben. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárás mellett lehet autózni. Püspökladányban a Kálvin téren kell útszűkületre számítani. Aszfaltoznak Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, a 33-ason a 99-es kilométernél egy kiépített terelésen kell keresztülhajtani, de arra felé a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. A Lunis folytatja a hétvégét, ezúttal a 90-es évekből szól tőlük az I Get 518.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van az úgy már néha, hogy lennél...
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Szolnok legfrissebb hírei a 102.4 Best FM-en.
2: Gyengülhet a gyerekek olvasási rutinja. Diákok építették meg az 1552-es Szolnokot. Kijavították a hibákat a Jászapáti zsinagógán. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. június 20-a van, szombat. A vakáció alatt szinte észrevétlenül gyengülhetnek a gyerekek meglévő képességei, ha nem használják azokat. Figyelmeztet a GEM tanulási központ szakmai vezetője. Bohács Krisztina rádiónknak elmondta, a hosszú szünet után visszaesést tapasztalhatnak például az olvasási rutinok, a matematikai készségek, a koncentráció terén.
3: Ez a mentális életévekben történő lemaradás 3 vagy akár több évet is elérhet a felső tagozatra már. A matematikához, reáltárgyakhoz kapcsolódó alapképességek jellemzően akár egy ilyen 22-28%-ot is eshetnek, és akár 36%-ot is eshetnek a nyelvi műveletekhez, tehát az olvasáshoz, a nyelvtan megtanulásához, a szövegértéshez kapcsolódó alapképességek.
2: Bemutatták az 1552-es Szolnokot ábrázoló makettet a Várkapu Látogatóközpontban, írja a szoljon.hu. A közel 2 négyzetméteres alkotást a Széchenyi körúti sportiskolai általános iskola diákjai készítették több 100 munkaóra alatt. A makett a török ostrom előtti Szolnokot mutatja be, a várral, a mezővárossal, a korabeli utcákkal és fontosabb épületekkel együtt. Az alkotást a régészet napjához kapcsolódó programon láthatta először a nagy közönség. Újra megnyithatja kapuit a kulturális programok előtt a Jászapáti zsinagóga. A szoljon.hu megtudta, a tavaly felújított épületen a garanciális bejárások során több problémát is találtak, köztük falnedvesedést, repedéseket és vízelvezetési hiányosságokat. A hibákat a kivitelező kijavította és a város átvette az épületet, így a takarítás után ismét rendezvényeket tarthatnak benne. Az 1854-ben épült zsinagóga a Jászság egyetlen fennmaradt zsinagógája. Az épület teljes felújítása TOP Plusz támogatással valósult meg, és ma kulturális, valamint közösségi térként szolgálja a várost. Itt a kánikula. Fontos, hogy a hőségben igyunk elég vizet, kerüljük a tűzőnapot, és lehetőleg tartózkodjunk hűtött helyiségben. A légkondicionálókkal kapcsolatban érdemes betartani néhány szabályt. Fontos például, hogy a klímát rendszeresen tisztítsuk, és ne állítsuk túl hidegre, mondta rádiónknak Magyar Donát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ aerobiológusa.
4: Amennyiben a készüléket túlságosan hidegre kapcsolják, abban az esetben könnyen megfázás, ízületi fájdalmak alakulhatnak ki. Ez általában akkor jellemző, hogyha túl nagy a különbség a külső téren a belső téri hőmérséklet között. Általában azt javasoljuk, hogy a külső hőmérséklethez képest csak 8-10 fokkal lehet alacsonyabb a beltéri, olyan 27-28 fok lehet a beltéri hőmérséklet. Ez alá ne nagyon hűtsük le a lakást, mert itt már tüneteket tapasztalhatnak az aláérzékenyek.
2: Országos első helyezést ért el a szolnoki Szentgyörgyi Albert általános iskola egyik tanulója a katasztrófavédelem alkotói pályázatán. A hatóság honlapján számolt be róla, hogy Morán Zoé Erika a 6-10 éves korosztály kézműves alkotás kategóriájában bizonyult a legjobbnak, egy kis láng is nagyra nőhet, aki vigyáz, bajt megelőzhet című munkájával. Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság által meghirdetett pályázat témája idén a tűz nem játék volt. A versenyre országszerte 4405 pályamű érkezett, amelyeket szakmai zsűri bírált el. A fiatalok kreatív alkotásokon keresztül hívhatták fel a figyelmet a tűzvédelem és a megelőzés fontosságára. 4 kuvik fiókát mentettek meg az NHS Zónok munkatársai Szolnokon, tudatta a szoljon.hu. A pelyhes madarak a cég telephelyén estek ki a fészkükből, ahol a dolgozók találták meg őket. A fiókákat biztonságba helyezték, majd értesítették az állatmentőket. A kuvikok jelenleg szakemberek gondozásában vannak, akik addig nevelik és figyelik a fiókákat, amíg alkalmasak nem lesznek arra, hogy szabadon engedjék őket. A kismadarak jelenleg biztonságban vannak, és később visszatérhetnek természetes élőhelyükre. Nem kell tartani attól, hogy elriasztja a turistákat a Balaton alacsony vízállása. Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség elnöke szerint korábban is előfordultak ilyen időszakok, és ezek nem okoztak számottevő visszaesést a turizmusban.
5: Ez elsősorban a déli partot érinti, ahol ilyenkor homokpadok is előkerülnek. Kisgyermekes családoknak szinte minden partszakasz alkalmas a fürdőzésre. Rengeteg homokvárat fognak építeni, nem csak a gyermekek, hanem a felnőttek is. Erre már korábban is volt példa. Természetesen, ki hajlandó egy picit többet sétálni, az ugyanúgy el fogja tudni a mély és jó minőségű vizet érni, ahol már természetesen lehet úszni. Ezzel jelen pillanatban nem tudunk mit kezdeni. Tudomásul kell ezt venni, és ehhez kell alkalmazkodnunk.
2: Elbúcsúztatták a Magyar Honvédség régi szovjet helikoptereit Szolnokon. A szoljon.hu számolt be róla, hogy az Mi-17-es szállító és az Mi-24-es harci helikoptereket a napokban vonták ki a hadrendből, ezzel több évtizedes szolgálat ért véget. Az évek során csapatszállítási, kutatómentő, ejtőernyős és harci feladatokat láttak el ezek a járművek. A szolnoki búcsúztatáson veterán és aktív katonák, valamint korábbi parancsnokok is részt vettek. A kivont helikopterek további sorsáról egyelőre nem született döntés. 10 hektár búza égett le szerda délután Kengyelkül területén. Az eset kapcsán a katasztrófavédelem közölte, egy mezőgazdasági telepen keletkezett tűz terjedt át a szomszédos földterületre. A lángok először az aljnövényzetet és egy gumiabroncshalmot érintettek, majd elérték a búzatáblát is. A telep dolgozói 15 porraloltóval próbálták megfékezni a tüzet, de nem tudták megállítani a terjedését. A helyszínre több tűzoltó egység érkezett. Új együttműködés hozhat megoldást a tiszapüspöki kóborkutyák problémájára, tudta meg a szoljon.hu. Az önkormányzat eddig a befogadóhelyek telítettsége miatt nem tudott érdemben fellépni. Most azonban kapcsolatba kerültek a szurkolók az Állatokért Alapítvánnyal egy láncra verve talált pitbull ügyén keresztül. A tervek szerint az alapítvány nem csak a kutyák befogását vállalná, hanem az elhelyezésükről és az állatorvosi ellátásukról is gondoskodna. Helyenként a teljes termést is elvihette a vasárnapi ítéletidő a Dél-Dunántúlon és az Alföld déli részein. Szupercellák, felhőszakadások és jégverések söpörtek végig az országon. Az országos jégkármérséklő rendszer csak korlátozott üzemmódban működött. Ennek okairól Süle Katalint, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara általános agrárgazdasági ügyekért felelős országos alelnökét kérdeztük.
6: Mind az automata, mind pedig a manuális generátorok működtek. Bács-Kiskun vármegyére nem adott ki a hungaromet piros riasztást, ezért ott ezek nem kerültek a kapcsolásra. Ennek azért van jelentősége, mert június 3-ától tértünk át a narancsriasztásról a pirosra, és az érintett területeken csak narancsriasztás volt. 3 szupercella haladt keresztül a területeken, és nagy jégszemcsével, amilyen növényi kultúra volt, sajnos minden évben keletkezett kár.
2: Tiszabő közössége bő 1 millió forinttal segíti a szolnoki Hetényi Géza kórház koraszülött osztályát, írja a szoljon.hu. A pénzt a tiszabői iskola jótékonysági farsangján gyűjtötték össze, ahol szinte az egész falu megmozdult. Végül 1 millió 15 ezer forint jött össze, amelyből a koraszülöttek ellátását segítő új orvosi eszközöket vásároltak. A szervezők azért döntöttek a koraszülött osztály támogatása mellett, mert az elmúlt években a helyi újszülöttek közül sokan itt kaptak ellátást életük első heteiben. A gyűjtéshez helyiek, vállalkozók és az iskola dolgozói is hozzájárultak, így az adomány az egész település összefogásának eredménye. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Igazi nyári idő várható térségünkben. A nappali hőmérséklet többfelé megközelítheti vagy elérheti a 30 fokot, sőt ennél melegebb időszakok sem kizártak. A napsütésé lesz tehát a főszerep hosszabb napos időszakokkal és csak időnként megjelenő gomoly felhőkkel. A légkör ugyanakkor nem lesz teljesen nyugodt, ezért elszórtan kialakulhatnak záporok és zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Annyi jó program van a városban és a térségben, hogy ma este nem érdemes otthon maradni. Érdemes ma is felkeresni az ország leghangulatosabb fesztiválját, a Tisza Virág Fesztivált. Két zenei fellépő között pedig akár még a Reptárba is be lehet ugrani a mai este során. Most a Maroon 5-val folytatjuk.
0: 102.4 West FM.

0: nekem akkor is.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 102.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Vasárnap és még hétfőn lehetnek záporok, de utána száraz napos idő ígérkezik. 102.4 Best FM a legjobb zenék, ráadásul úgy tűnik jól be is fűtenek nekünk, de hát ezt vártuk, ezt szerettük volna, ugye? Holnap napközben a megnövekvő gumoly felhőzetből több helyen fordulhat elő eső zápor, viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalban 15 és 23 fok között alakul a hőmérséklet, napközben viszont a térségben is bőven 35 fok körül lehet a legmagasabb hőmérséklet. Hétfőn több órás napsütése van kilátás, viszont a gumoly felhőképződésből újabb záporok várhatóak majd. Az északi-északkeleti szél többfelé megerősödik majd, hétfőn is 34 fok körül alakul a hőmérséklet. Kedden még a napsütés mellett lehet olykor felhő az égen, de már csak kicsi az esélye az esőnek. 32 fok körül alakulnak majd a csúcsok, szerdától viszont szinte zavartalan napsütése és 30-34 fok közötti legmagasabb nappali hőmérsékletekre számíthatunk. Ezen a napon született Danny Aiello, illetve John Goodman színész, valamint Nicole Kidman, ausztrál színésznő is, aki például duettet is énekelt Robbie Williams-szel. Most azonban az a doktor Béres, aki a Tiszeligeti élményfürdőben nemrégiben tolt egy hűsítő szettet, nálunk meg most jön a Csak még egyszerrel.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

102.4 Best FM a legjobb zenék. Elérkeztünk a Tiszavirág Fesztivál utolsó napjához, a Borházak utca és a Kézműves vásár mellett. Foci VB park is van, illetve a parkmoziban ma még meg lehet nézni este 9-től a napsütötte Toszkánát. A park színpadon 20.15-től Iván Szandra után a Ceglédi látható, a Maláta színpadon 19 órától fellép a Varga Tibor trió és Csapó Krisztián, utána Ria Live Tina Turner emlékkoncert is lesz. A Kőrösi Mögy Fesztiválon a Cifra Kertben ma 18 órától Chris Rudy élő koncert lesz, 20.30-tól pedig Honey Beast koncertet tartanak. Ma van a múzeumok éjszakája, a Damjanich János Múzeumban 16 órától várják az érdeklődőket, ott este 10-től még táncház is lesz a Szakajtó népzenei műhelyjel, de 11:30-től lesz tűzugrás is. A szolnoki vasúti Almárium is 16 órától várja a látogatókat, ott 18 órától lesz teraszkoncert is, a MÁV férfi kórus és a szolnoki Kodály kórus közös műsora látható, de lesznek tálatvezetések és retro oktatófilmek is többek között. A Reptárban 16 órától előadások, pilótapont, 4D mozi, szimulátor, éjszakai kincskeresés és zseblámpás tálatvezetés is várja az érdeklődőket. A Művésztelepen ma 17 órától rendhagyó tálatvezetésekkel és műterem látogatásokkal várják a látogatókat. A Csillagvizsgálóban a naplemente figyelés mellett hold kémleléssel és űrszínházzal is várják a Best FM hallgatókat. A Bagolyvár Vadasparkban 18 órakor kezdődik az állatok vacsorája majd, utána 8-tól rovar simogató is lesz. A Sorkatona Múzeumban 17 órától tárlatvezetések és toborzó pont is várja az odalátogatókat. Törökszent Miklóson ma a múzeumok éjszakáján még látható a Csicsogó Báb Színház előadása, este 9-től lesz fáklyás lampionos felvonulás, de lesz még tűztánc, boszorkánybáb égetés, tűzugrás, este 10-től pedig a könyvtárban családi mesés kalandozás is. Strand nyitó parti a Bátszalókon, a Tiszató strandon ezekben az órákban, ahol is este 8 órától a Happy Gang koncertje látható. Süsü családi fesztivál kisújszálláson a Városháza téren holnap 10 órától helikopter szimulátorral, fifasátorral, könyvkuckóval, bemutatókkal, kirakodóvásárral, 15 órától a Lóca együttes gyerekkoncertjével, 18 órától pedig Bíró Csongor műsorával. A Punani Masszív folytatja a hétvégét, itt a 102-nél.

után öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag, élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó, nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket, hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súl, élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, hány magad maradsz is,
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha unnak látszik, ami marad itt, de ne gondolj.

0: élveszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a teljék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek,

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád, mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 102.4 Best FM a legjobb zenék. A hónap végéig tart a 4-es számú főúton a félpályás lezárás a Szent István Tisza hídon. Ezekben a napokban a Tisza Virág Fesztivál miatt még élnek a korlátozások és az idéglenes forgalmi rend Szolnok belvárosában. A 4-esen a 20-as kilométernél Vecsésen útszűkület van érvényben. Útszűkület van a 220-as kilométernél Debrecen előtt, illetve a 224-es kilométernél is. Az M4-esen Monornál a 37-es 39-es kilométerek között sávlezárás van érvényben. Az M44-esen Kunszentmártonnál az 59-es és 61-es kilométerek között csomópontot építenek. A Tiszavárkony-Szőlők bekötő utat felújítják, emiatt a vasútállomást Tiszavárkony felől csak kerülővel lehet megközelíteni, mert a település felől a 46-25-ös csomópont, valamint a vasúti kereszteződés közötti szakaszt lezárták. Hajdúszoboszlón az Ady Endre úton és a Nádudvari úton útszűkület van érvényben. Tiszafüred belterületén a Tiszaszőlőse vezető úton félpályást lezárás mellett lehet autózni. Püspökladányban a Kálvin téren kell útszűkületre számítani. Aszfaltoznak Abátszalók és Tiszaders között. Tápiószecsőn a 31-esen útszűkület van, a 33-ason a 99-es kilométernél egy képített terelésen kell keresztülhajtani, de arrafelé a 106-os kilométernél is sávlezárás van útépítés miatt. Ma van a múzeumok éjszakája, és ez a Tisza Virág Fesztivál utolsó napja, úgyhogy a szolnoki belvárosban is nagyobb gyalogos forgalomra kell számítani, meg továbbra is a legjobb zenékre itt a 102.4 Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
2: Bantól Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 102.4 Best FM.
3: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Több száz múzeum kínál programot ma éjjel. Palackos víz helyett gondoljunk a Kulacsra, dübörögnek a párakapuk a nagyvárosokban. Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma éjjel rekordszámú, mintegy 3100 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek. Ez arra mutat rá, hogy a gasztronómia kultúránk egyik fontos lenyomata. A rendezvény kiemelt városa idén Sopron. A múzeumok a megértés és a megértetés helyszínei, melyek a jelent építik. Erről beszélt a múzeumok éjszakája megnyitóján a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán a több éve zárva tartó iparművészeti múzeumban az intézmény jövőjére is kitért. Kiemelte, nekilátnak a felújítás előkészítésének és megvalósításának is, hogy visszaadják az épületnek az értékeit, láthatóvá tegyék a páratlan gyűjteményt, és helyreállítsák az itt folyó szakmai munka kereteit. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Bevetik a párakapukat a nagyvárosokban a hőség elviseléséhez. A másodfokú hőségriasztás miatt intézkednek az önkormányzatok. A párakapuk mellett ivókutak, árnyékolók és az útburkolat hűtése is segít átvészelni a kánikulát a városokban. A klimatizált helyiségekben, bevásárlóközpontokban, várótermekben is fel lehet lélegezni. Ezek listáját a katasztrófa védelem oldalán találják. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Hip-hop és R&B, ez adja mindig a szombat esték gerincét a Night Shift első két órájában 6 és 8 óra között, de azért egy picikét a soulra, meg a funkra rácsúszunk, akkor sem fog senki megsértődni. Hát, hogy rácsúszunk-e majd, az mindjárt kiderül. 6-7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.

eszközünk egy nagyon gyors helycserés támadás, de tényleg csak a helyek változnak. A zene és a stílus meg a flow az marad ugyanez. Hip-hop és R&B még egy órán keresztül, csak a következő órában már Slim Fittel a lemezjátszók mögött, úgyhogy abban a pillanatban, hogy helyet cseréltünk, ő veszi át az irányítást, és ő pakolja a 90-es és a 2000-es évek legjobb hip-hop és R&B darabjait még egy órán keresztül itt a Besten a Night Shift-ben, szóval pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 102.4 Best FM.
1: 102.4 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Hőség, senki nem maradjon a parkoló autóban. Kolbászok, fagyi táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Fokozott rendőri jelenlét lesz a játszótereknél. Villányi Eszter vagyok. Másodfokú hőségriasztás van érvényben keddi félig. Az országos tisztifőorvos a tartós meleg miatt rendelte el az intézkedést. Fontos, hogy senkit ne hagyjunk parkolóautóban még néhány percre sem. Erről is beszélt rádiónknak Dóka Imre, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.
2: Egy napon, vagy akár csak fél árnyékban parkoló autó belső hőmérséklete ilyenkor akár a 70-120 fokot is meghaladhatja, éppen ezért életveszélyesebben tartózkodni. Soha egyetlen percre se hagyjunk gyermeket, idős embert vagy házi állatot parkoló autóban. Ha bárki napon álló autóban hagyott gyermeket vagy házi állatot lát, azonnal hívja 112-es segélyhívószámot. Több vármegyében egyébként tűzgyújtási tilalom van érvényben, az erdőkben is azok közelében még a kijelölt tűzrakóhelyen sem szabad tüzet gyújtani.
1: A hirtelen jött kánikula az egészséges szervezetet is megterheli, fontos a megfelelő folyadékpótlás, az UV-védelem, a déli órákban pedig lehetőleg kerüljük a tűző napot és fokozottan figyeljünk az idősekre. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Halálos baleset történt a Bakonyban, egy busz és egy személyautó ütközött össze Cseténben, az autó sofőrje a helyszínen életét vesztette. A buszon mintegy 40-en utaztak, közülük 8-an megsérültek, a helyszíre mentő helikoptert is riasztottak. 10 hetes közlekedésbiztonsági akció indul a vakáció kezdetével Budapesten. Több egyenruhás lesz ott, ahol több a gyerek, így a parkok, sportpályák, játszóterek környékén. A zebráknál pedig azt ellenőrzik majd, hogy az autósok segítik-e a gyalogosok átkelését. A rendőrök ismételten arra kérték a szülőket, hogy a gyerekek csak akkor szálljanak rollerre, ha ismerik a legfontosabb szabályokat, és van rajtuk bukós isak, megfelelő védőruházat. Marad a hőség, és éjszakára sem hűl le túlzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve eshet, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Te még az a generáció vagy nem, aki még jártál úgy moziba, hogy festve voltak a mozis plakátok,
4: hogyne,
3: a mozi, ugye?
4: Hogyne. Sőt, most néztem meg a Masters of the Universe-t.
3: Az újat. Amiben az eredetiben a Dolph Lundgren volt a híven.
4: Így van, és benne van most is.
3: De csak az jutott eszembe, hogy vajon, már ugye nem csak az volt a sajátja annak a korszaknak, hogy ezek a borzasztóan felismerhetetlen festett James Belushik, tehát tényleg csak onnan tudtad, hogy a kutyám Jerry, hogy egy kutya oda volt rajzol, vagy akkor valószínűleg erről a filmről, hanem hogy a borzasztó filmcímeket, hogy lefordították.
4: Jaj, hát az szörnyű.
3: Hogy én annak örülök, hogy mire jött ez a film, az 8 Miles, hogy ez már nem, tehát hogy milyen szarú hangzott volna az a 12 kilométer. Kb. Annyi a 8 mérföld, nem? Na, hip-hop és elemi még egy óra keresztül Slim Fit a lemezjátszók mögött mostantól itt a Besten.
4: Hello.

legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en. I only go down if you keep your grass cut. Hair to the back, hat to the front. Weezy F.

0: Kommentálok semmit Árkelihez, nem kommentálok semmit Árkelihez.
1: De ne is, ne is, zeneileg zseniális.
0: És aztán itt véget is ér a történet. Így. Na, és viszont a te zenei zsenidet hol lehet majd élőben megtekinteni, arról mondja nekünk.
1: Jövő szombaton találkozhatunk a Petőfi híd lábánál, azon a bizonyos hajón.
0: Igen.
1: Délután 5-től.
0: Igen.
1: Úgyhogy majd csak be fogok ugrani megint.
0: Az mit jelent egy délután 5-ös kezdés? Meddig vagytok ott?
1: Délután, délután 5-től este 10-ig csak összeakadt a nyelvem.
0: 10-ig? Aha, csak a szigorú vége?
1: Szigorúan vetek véget, igen, általában.
0: Azt figyelj, jövő héten azt nézem, hogy ez egészen 32 fokos.
1: Teljesen kellemes lesz, igen, és lehet fogyasztani nagy erőkkel a limonádét.
0: Ja, még mielőtt bárki esetleg fitness edzéssel ment volna.

0: megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Meséltél ugye nekem a Sean Paul koncertről, de csak hogy tényleg, tehát hogy nem maradtam le semmi, nem volt a Beyoncé-be, ugye?
2: Nem sajnos.
1: A Blue Country-ről sem.
2: Nem, de helyette volt egy nagyon szép román kislányunk előtte.
1: Aki, hogyha nagyon szomjas lenne, akkor innen, ugye?
2: Így van.
1: Hello, hogy megidézzük Hangyát és a Szarszóviceket. Itt tényleg a Timbo koncert kimaradt végül neked?
2: Nekem igen.
1: Szegeden?
2: Igen.
1: Hát akkor sem volt senki más rajta kívül.
2: Hát nem valatottam. Meg ezen bár egy Justin Timberlake-nek biztos mindenki előtt volna.
1: Vagy így a hangszorok mögül mondjuk kiugrik a Nelly Furtado, vagy valami ilyesmi. Jó van, na akkor vissza a Beyoncéhoz, meg... Vagy, ó, hát az ugye, csodálatos lett volna. Na, hát akkor a két emlegetett, Sean Paul és Beyoncé, meg a Baby Boy itt a Besten.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Itt a múzeumok éjszakája. Már a főszezoni menetrend szerint járnak a vonatok, zivatarok frissítik a kánikulát holnap. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Mintegy 470 múzeum és kiállító hely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Elstartolt a nyári főszezoni menetrend a MÁV-nál. Lényegesen több távolsági buszjárat és kétszer annyi vonat indul a Balatonhoz, írt a közösségi oldalán a társaság vezérigazgatója. Hegyi Zsolt hozzátette, a szerelvények nagy többségére kötelező helyjegyet váltani az első balatoni állomásig. Ez segít elkerülni a zsúfoltságot és garantált ülőhelyet biztosít az utasoknak. Minden vonaton biztosított a kerékpárszállítás, ugyanakkor eltérő kapacitással, ezért figyeljék indulás előtt a menetrendet. A MÁV a hőségriasztás miatt csoportos vízosztással készül napközben a budapesti főpályaudvarokon és a nagyobb vidéki vasútállomásokon. Jövő héten kiadják az orvosok közösségi média használatának etikai szempontjairól szóló állásfoglalást, erről az egészségügyi miniszter posztolt közösségi oldalán. Hegedű Zsolt arra is kitért, hogy dolgoznak az önálló minisztérium felállításán, haladnak a dolgozók bértáblájának rendezésével, a Semmelweis-rend elindításával, az alapellátás megújításával, a kórházban rekedt gyermekek helyzetének kezelésével, de például az aszbesztügy egészségügyi vonatkozásainak feltárása is folyik. Holnap délelőtt megtörténik a nyári napforduló, pontosan vasárnap 10 óra 24 perckor kezdődik a csillagászati nyár, írja a Hungaromet. Az évben ezen a napon a leghosszabb a nappal és a legrövidebb az éjszaka. A nyári napforduló összefor Szent Iván éjjelével, azonban az évek során június 24-e helyett már június 20-án vagy 21-én következik be a legrövidebb éjszaka. Marad a hőség és éjszakára sem hüllethúzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve eshet és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Fabi Tomi vagyok, a Bikim, remélem mindenki jól van, remélem jó volt ez a hét, és remélem, hogy jó volt a hétvége első napja is. Bárhogy is történt, egy a lényeg, hogy a legjobb zenéket most elbúcsúzunk tőle, érkezik Tayo Cruz, ez a Troublemaker.
2: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk valójában egy magabiztos, már-már megszállott szerelmi vallomás, ahol az énekesünk Dave Graham kijelenti, hogy a sors is egymásnak rendelte őt a párjával, és felesleges menekülni ez elől. A Depeche Mode érkezik, hölgyek urak, ez az It's No Good.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Szíla következő dalt a 2007-es Victoria's Secret Fashion Show kifutóján is előadta élőben, ami annó hatalmas lökést adott a szám nemzetközi népszerűségének, mivel akkori felesége és most jön a haba tortán, Heidi Klum is a modellek között vonult. Úristen, micsoda felhozatal. Na mindegy, jön az Amazing!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk a Too Black és a Waves of Love, az a dal, aminek a refrénje és a fődallama egy ikonikus 1980-as olasz slágerből származik. Loredana Bertè in Alto Mare című dalát dolgozták fel anno. A Too Black verziójában felváltva hallható az eredeti olasz refrén, na meg a Wendy Louise által énekelt fülbemászó angol szöveg is. Úgyhogy nagyon érdemes itt maradni, nagyon érdemes ezt megfigyelni, meghallgatni,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még pont befér ide a New Radicals és a You Get What You Give. Egy egysláger csoda, hiszen a zenekar nem sokkal a dal sikere után 1999-ben feloszlott, mert az egyik tag Alexander nem bírta, de szó szerint nem bírta a sztársággal járó promóciós kötelezettségeket, a nyomást és az, hogy egyszerűen nincs egy nyugodt percesem, és ezt valamilyen szinten megértem. Hát ennyit erről, azért néha még összeálltak, főleg akkor, amikor az előző amerikai elnököt beiktatták. Na, New Radicals, You Get What You Give, most itt a Best FM-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Kiadták a vörös kódot, zajlik a múzeumok éjszakája, megdőlt ma a meleg rekord. Már is mondom a részleteket, köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Életbe lépett a vörös kód a hőség miatt. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a vörös kód felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre. Ilyenkor a szociális intézményeknek fogadnia kell a hajléktalan embereket a diszpécser szolgálat jelzése alapján. A hőség riadó alatt kiemelten figyeljünk az egyedül élő idősekre, a gyerekekre, a fogyatékossággal élő, a krónikus beteg és a hajléktalan emberekre. Ilyenkor ők fokozott veszélynek vannak kitéve. Ha segítségre szorulót látunk, hívjuk a 112-t. Mintegy 470 múzeum és kiállítóhely vesz részt a múzeumok éjszakáján. Ma ilyen rekordszámú több mint 3000 programot kínálnak országszerte. A 24. múzeumok éjszakáján a kiállítások és tárlatvezetések mellett koncertekkel, interaktív eseményekkel, filmvetítésekkel, családi programokkal és gasztronómiai élményekkel várják a közönséget. Idén az esemény központi gondolata az ízekbe zárt történetek, a kiemelt város pedig Sopron. Tegnap volt az utolsó tanítási nap az iskolákban, elkezdődött a nyári szünet. A diákok augusztus végéig pihenhetnek, az új tanév majd szeptember 1-én kedden kezdődik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a lezárult tanévben több mint 700 ezeren általános iskolában, 546 ezeren középiskolában, 351 ezeren pedig felsőoktatásban tanultak. Megdőlt ma az országos melegrekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1980 Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Holnap is folytatódik a hőség, ráadásul nagyon erős UVB-sugárzás is lesz vasárnap. A Hungaromet szerint akár a 7,5-ös értéket is elérheti országszerte. Ilyen értékeknél az érzékenyebb bőrűek akár negyed óra alatt is leéghetnek. A legmelegebb órákban 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot. Viseljünk vállattakaró pólót, szalmakalapot és használjunk fényvédőkrémet. Marad a hőség, és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad, keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar, hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék. Egy csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. 9 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy már csak 3 óra van hátra a hétvége első napjából, viszont az tele van pakolva jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy mindenki nyugodjon meg. Brandy, What About Us, ezzel kezdünk.
2: Ez a Night Shift.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő dalunk nem csak rádiókban és klubokban hódított, hanem a filmvásznon is ikonikussá vált. Kiemelt helyet kapott az 1995-ös kultikus Adathalászok című sci-fi thrillerben, plusz a biztonság kedvéért hallható volt a Narancsvidék című sorozatban, sőt még a Carphone Warehouse-ban és a Nokia korabeli reklámjaiban is. VOV, azaz wow, ez a Stereo MC's, jön a Connected.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy dal, aminek a portugál nyelvű refrénjének ez a visszatérő sora. Nem portugálul fogom elmondani, hanem nyers fordításban annyit tesz. Ez a mezitlábas nő szambázni akar. És még sorolhatnám. Egy a lényeg, hogy ugyebár ezt a fülbemászó éneket és a dübörgő konga alapú lati ritmusokat anno Junior Jack álbotta meg, és ő csinálta meg, és jön tőle most akkor az e-szambá.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, a dal nem is volt akkora siker, mint a klipje a YouTube-on, hiszen több mint 1 milliárdos megtekintéssel rendelkezett, nem sokkal azután, hogy megjelent. Ian Ponce Jewel rendezte, Bolíviában forgatták, és a történet egy ilyen klasszikus bolíviai, mondjuk úgy, hogy legendán, valamint az Óza csodák csodáján és azoknak motivumain alapul. Naughty Boy, La La La, most itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Palackozott víz helyett gondoljunk a kulacsra. Kolbászok, fagyi, táborok, kezdődik a nyári ellenőrzés. Megdőlt ma a meleg rekord. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ne pazaroljuk a vizet, ezt kérte tőlünk a nyár első kánikulai hétvégéje előtt az élő környezetért felelős minisztérium. Azt írták közleményükben, hogy minimalizáljuk a kertek öntözését. Akik pedig nem éltek eddig a csapadékvízgyűjtéssel, fontolják meg ennek kialakítását. A bolti vízvásárlás helyett vigyünk magunkkal újra tölthető kulacsot vagy palackot. Ez olcsóbb és nem mellesleg kevesebb műanyagot használunk. Mától érvényes a másodfokú hőségriasztás, amelyet egyelőre kedden éjfélig rendelt el az országos tiszti főorvos. Hétfőn indul a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal nyári ellenőrzése. Kiemelten vizsgálják a grill- és sütőkolbászokat, pácolt húsokat, valamint a jégkrémeket, fagyikat kínáló vendéglátóhelyeket. Emellett a bringás büfékben, alkalmi kitelepüléseken az alkoholos italokat is. A táborokban a konyhákat nézik át extra alapossággal a szakemberek egészen augusztus 20-áig. Új fogalmakat vezetne be az új KRESZ. A társadalmi egyeztetés alatt álló tervezet szerint megszűnne a párhuzamos közlekedés fogalma. Helyette egyértelmű szabályok jönnének, mondta rádiónknak Gyulainé Tóth Zsuzsanna közlekedési szakjogász, a Magyar Mobilitási és Autóklub KRESZ bizottságának elnöke.
2: Az előzés az nagyjából azonos a korábbi fogalmi rendszerrel, pontos, hogy úgy kell végrehajtani, hogy a forgalmi sávot az ember elhagyja, és az abba való visszatérés után se zavarja a szemben jövő forgalmat. A kikerülés az azt jelenti, hogy a szemben jövő forgalom zavarása nélkül, akkor ha az úton tilos előzni, akkor is ki lehet kerülni a gépjárművet. A mellett elhagyásnál viszont az azonos irányú forgalmat sem akadályozhatja, mert gyakorlatilag a saját sávján belül kell végrehajtani.
1: Megdőlt ma az országos meleg rekord. A Hungaromet közölte, hogy az előzetes adatok szerint Aszódon 37,1 fok volt délután, ami új szezoncsúcs. Az erre a napra vonatkozó korábbi 37 fokos rekordok 1908-ban Nyíregyházán és Szerepen, majd 2013-ban Újpesten születtek. Ezek dőltek meg ma 1-del. Marad a hőség és éjszakára sem hüllett húzottan a levegő. Nagyrészt derült idő marad. Keleten a középső tájakon és a nyugati határvidéken fordulhat elő zápor, zivatar. Hajnalra már csak elvétve esett, és eltűnnek a felhők is. Késő estére 21-20, éjszakára 16-21 fok közé hűl a levegő. Holnap délelőtt napos idő lesz, később többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, és felhőszakadás, jégeső sem kizárt. 31-36 fok között alakulnak a holnapi csúcsok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét vagy éjszakát kinek, hogy tetszik. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és ez volt az első félidő, most pedig következik a második félidő. Mondhatom ezt, hiszen a VB nagyban dübörög, úgyhogy ilyen VB lázban égünk. Emily Sunday Next to Me, ez kezd!
3: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az a rész, amikor segítek mindenkinek a névnapok kapcsán. Vannak olyanok, akik teljesen vakon vannak ezen a téren, mint például én is. Na, holnap 21-én Alajos és Leila névnapja van, viszont a kibővített naptár szerint fel lehet még köszönteni a Chloékat, a Lélákat, az Olgákat és a Ralfokat vagy Ralfokat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, ne habozz, holnap az legyen az első dolgod, hogy felköszönted őket így vagy úgy vagy amúgy, azért, hogy te legyél a nap sztárja, és elhitesd velük, hogy gondoltál rájuk. És pont, ennyi. Nem kell több, nem kell kevesebb, csak egy üzenet vagy egy telefonhívás. Nálunk pedig most Edwin Collins jön a folytatásban, ez a Girl Like You.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bár az eredeti verzió egy tört ütemű drum and bass track, a dal több ikonikus remix is kísérte, amelyek a house klubokat is meghódították. A számot a Velsz énekesnő Siam Evans összetévezhetetlen, egyszerre karcos és mégis érzelmes hangja teszi zseniálissá, és már nem is húzom tovább az időt, hanem indul nálunk Koshin és a Hide You.

0: that's the way love.
1: That's the way love. That's the way love. That's the way love. That's the way love.
2: Fast FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkezik az a dal, ami 5 hétig vezette az amerikai Billboard Hot 100-as listát, 2 Grammy díjat nyert 2008-ban, a legjobb női R&B énekes teljesítmény és legjobb R&B dal kapcsán, plusz a biztonság kedvéért 2007-ben jelent meg, egy gigantikus világsláger lett belőle, és ez Alicia Keys egyik legkomolyabb és legjobban, mondjuk úgy, hogy elfogadott dalam. Ez a No One.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, bárhol voltam nyaralni, mindig megfigyeltem, hogy az emberek boldogok. Még akkor is, hogyha mondjuk úgy, hogy közel sem annyira jó életet élnek, mint mi. És megkérdeztem egyszer tőlük, hogy miért van ez a pozitivitás, miért van az, hogy állandóan mosolyognak, jó kedvük van. És annyit mondtak nekem, hogy amíg ott a tenger, és amíg süt a nap, addig nagy probléma nincsen. És valamilyen szinten szerintem Bob Marley is ezt akarta nekünk súlykolni, amikor megírtam a Sun is Shining című szuperslágert. Na most ezt indítom, de azt a verziót, amiben Funkstar Deluxe egy picit így belenyúlt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én még Falvi Tomi vagyok, a Biki, és egy csodás szombat éjszakát kívánok mindenkinek, aminek ugyanis elindul az utolsó órája, bizony, nagyon jó zenéket hozok most is, úgyhogy érdemes figyelni még így lefekvés előtt. Kezd most nálunk a Bass Team és a Pompeii.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM, a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most megnézzük, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele. Na kérem szépen, vasárnap 23 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, ej, ha az az ég kemény. Kárnikulának minősül ez már, derült lesz az égbolt, úgyhogy semmi felhő, semmi szél, csak napsütés és csak nyár. Ezt vártuk, ezt szeretjük, és ez a legszebb időszak az évben. Nekem mondhat bárki bármit, ez így van, és kész, pont. Na, Chef pedig érkezik nálunk a folytatásba, jön a Mucho Mambo Sway.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most nálunk egy úriember, aki ezzel a dallal akarta megmutatni mindenkinek, hogy ő nem csak csapatba tud nagyot alkotni, hanem egyedül is. Ő nem más, mint Justin Timberlake. Jön tőle a Senorita, úgyhogy hölgyeim és uraim, akatját tessék felkötni!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Na kérem szépen, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kell végiggörgetni, lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Mi pedig előre is nagyon szépen köszönjük. A hálánkat pedig mindig a legjobb zenékkel fejezzük ki. Most jön Magyarországról egy isteni hang, ő nem más, mint Király Viktor és a Solo.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat, és remélem, hogy holnap este újra csatlakoztok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk a hétvégétől. Addig is mindenkinek egy csodás estét, jó éjszakát, szép álmokat, vagy éppen jó bulit. Holnap este 8-kor pedig találkozunk. Addig is minden jót. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Ciao, ciao, és persze, ciao!

0: I may seem all right and smile when you leave, but my smile. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.